Budapest az éjszaka, egy lehordott zsúrnadrág. Épp hogy egy kis éjszaka, épp hogy túl nagy rád. Tömény szoknya költemény, klasszikus dekortárs, a konformizmus kosztümén, Pest a

0: Üdvözlöm! A Liszt központba szeretnék eljutni. Jó helyen járok?
1: Üdv! Honnan jött? Mindjárt megmutatom az utat.
0: Sopronból jöttem. Ugye Doborjánban vagyok?
1: Igen, Liszt Ferenc szülőfalujában.
0: Legalább ezt sikerült eltalálnom. Merre induljak a Liszt központhoz?
1: Nos, most épp itt vagyunk a tűzoltóságnál. Menjen tovább egyenesen, majd balra meglátja Liszt szobrát.
0: És ott van a Liszt központ?
1: Igen, de autóval ott nem tud megállni.
0: Akkor mit tudok tenni?
1: Van a központnak egy nagy parkolója. A következő kereszteződésnél, ha egyenest menne, akkor Haracsonyba jutna. De ehelyett menjen el balra, aztán elhalad a templom mellett, majd a falu végén lesz egy tábla, amin az áll, hogy Liszt centrum balra.
0: Köszönöm. És parkolóhely jó sok van?
1: Igen, az egész előadás minden vendége elfér ott. Utána pedig átsétálhat a patakon az étterembe egy finom vacsorára.
0: Tényleg köszönöm. További szép napot.
1: Viszontlátásra, érezze jól magát.